Abszolút, munkára fogod én meg hár jó színnek az, reggel nem, mindig mi a teremtő.